Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 20-a hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A Hodászi görögkatolikus templom harangját hallották. Hodász Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírbátor és Mátészalka között található. Régen királyi birtok volt, és a hódokról kapta az elnevezést. Az egyházközség 1946-ban szerveződött házaknál és Árokmarton. 1950-ben a cigányok vályogot vetettek, és építettek egy kis kápolnát toronnyal. Itt kapott helyet az evangélium, az istentiszteletek, majd az ABC betűi a tanuláshoz. Gyűjtésből vettek egy harangot, és ez a lélekharang sokáig hívta össze imára, istentiszteletre és egyéb tanulásra a híveket. Jelenleg 3500 fő lakosa van a településnek, melynek 43%-a cigány származású. A Hodászi görögkatolikus cigánytemplom építése 1992-ben kezdődött, és 1995-ben szentelték fel az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelének ünnepére. Tervezője dr. Csanádi Gábor, aki szociális otthont, cigányközösségi házat és 200 adagos szociális konyhát tervezett. A templom belső tere, tetőszerkezete a cigányok vándorlásáról utánzott sátortető jellegű, amely tükrözi nemzetiségi mi voltát is. A nemzetiségi kapcsolódás a templomhoz a liturgikus istentiszteletek, melyek elsősorban cigány nyelven hangzanak el, és nem csak a hitbéli életet erősíti, hanem hozzájárul a cigány nyelv kultúrájának megőrzéséhez és erősítéséhez. A templom 21 méter magas a toronnyal együtt. Az 1995-ben épített új templom tövében haranglábon felszerelve működik a kis harang, melyet Zeltenhofer mester soproni műhelyében öntöttek 1915-ben.

Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.

Baranyi Csaba, sokoldalú ember, alkotó, aki színészként, műsorkészítőként, divat és stílus tervezőként, valamint íróként is tevékenykedik. Életútját nagyban meghatározta személyes élettörténete. Egy több gyermekes cigány családban született, ritka szívbetegsége miatt azonban az orvosok két napot sem jósoltak neki, de sikeres műtétek sora után végül életben maradt. A nehéz kezdetet követően a fiú kálváriája azonban nem ért véget. Édesanyja gyermekotthonba adta, majd onnan nevelőszülőkhöz került, ahol sok szenvedést élt át. 2008-tól ismét állami gondozásba került, ahol a traumát megélt gyermekből nevelői és pedagógusai segítségével lassan tudatos, sikeres felnőtté vált. Sorsát önéletrajzi ihletésű könyvében Tükörszív, igaz történet egy fiúról, aki otthon keresett és magára talált címmel írta le, amely idén jelent meg. 2017-ben a gyermekváros igazgatói elismerő oklevelét vehette át, 21-ben pedig kiemelkedő szorgalmáért és közösségi tevékenységéért Károlyi díjat adományoztak neki. Csaba azt vallja, célja, hogy a megbocsátás által példát mutasson másoknak, illetve valódi értéket, kapaszkodót, reményt adjon az embereknek. Köszöntöm Önöket, Tóthik Enikő vagyok. Ma Baranyi Csabával beszélgetek. Tartsanak velünk!

0: Köszöntöm a stúdióban Baranyi Csaba, színészt, írót. Idén ugye megjelent az első könyved, és köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba.
1: Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kedves Csaba, a könyvedről majd beszélünk, mert ahhoz, hogy értsük, hogy mi van a könyvedben, ahhoz ismernünk kell az életedet, ami ugye nem volt egyszerű már az induláskor sem, hiszen ugye a születésed után nem sokkal kiderült, hogy van egy gyógyíthatatlan szív- és érrendszeri betegséged, és emiatt számos műtét vár rád.
1: Igen, én azt szoktam mondani, hogy megszületni se volt könnyű. Én 97-ben születtem, az én betegségem tulajdonképpen egy sinus inversus, ami azt jelenti, hogy jobb oldali szívvel születtem, és abban az időben egyébként még az orvosok sem tudták, hogy tulajdonképpen mi ez, hogy kell ehhez hozzáállni, és én Gyöngyösen születtem meg, és egyből hoztak fel Budapestre, mert édesanyám, amikor egyszerre tetett, akkor ő nagyon rángatózni kezdtem, mindenféle bajom volt, és nem tudták, hogy mi ez, és két dologra tippeltek az orvosok, hogy mi lehet, hogy vagy vérmérgezés, vagy valami vérkeringési betegség.
0: Probléma. És ezt akkor nem látták, például mondjuk ultrahang ilyesmit nem vették észre?
1: Ezt én nem tudom pontosan, megmondom őszintén, észre kellett, hogy vegyék, de nem tudom, ilyen részletekben én nem tudom, hogy működött. Uh-huh. Az a lényeg, hogy egyből hoztak fel Budapestre, és ott a klinikán azonnal műteni kellett, mert egyszer annyira súlyos volt, és édesanyámnak azt mondták, hogy búcsúzzon el tőlem, mert 2% esélyt adnak arra, hogy túlélem én ezt. Már egy szülőnek, ha ilyet mondanak, akkor eléggé pokol neki minden másodperc, úgyhogy az édesanyám nem tudom, hogy miket élhetett át abban a több órában, de a szememben ilyen szempontból egy elég erős személyiség. De hát itt vagyok.
0: Ez a lényeg, hogy itt vagy, és ezt az egész történetet, amiről beszélgetni fogunk, le is írtad, ugye? Tehát te voltál a hetedik gyermek a családban, és még van egy húgod. Amikor ez a betegség megtörtént, és ugye műtéted volt, utána mi volt?
1: Megműtöttek, sikeres volt a műtét, de ennek egyébként több hónapi rehabilitációs folyamata
0: gyógyulási
1: volt.
0: Gyógyulási folyamat, igen, igen.
1: És valami szinte ez egy csodával felért, hogy a szüleimnek vissza kiadtak. Megkapták a lehetőséget arra, hogy hazavigyenek. Haza is vittek, de pár nap elteltével édesanyám úgy döntött, hogy visszaad a otthonba, mert egyszer nem tudja elviselni azt az érzést, hogy én bármikor meghalhatok. Hát úgy kell elképzelni, hogy úgy védett engem otthon, minden másodpercen aludni nem aludt napokig, folyton azon kattogott, hogy lélegzem-e, hogy egyáltalán élek-e, és hogy úgy, hogy valami bajom legyen, mert akkor ő nem tudja, hogy mit csináljon, és úgy döntött, hogy vissza. Azért mondom, hogy ő döntött így, és nem apu meg anyu, mert apu ezt egyébként nem támogatta alapjáraton, és egyébként titokban is, legalábbis én úgy tudom, hogy igazából ő titokban hozott fel Pestre. De én ezért utólag hálás vagyok neki, mert ha nem lépte meg volna ezt, akkor én már rég nem élnénk. Szóval ilyen szempontból, és tudom, ez nagyon furának hangzik, de tulajdonképpen, ha úgy vesszük, ezzel ő engem megmentett.
0: Az élet azért furcsa dolgokat produkál. Tehát, hogy egy anya, aki nagyon aggódik a gyermekért, de ugye még közben van neki 6 másik gyermeke, igen, tehát ugye azokat is nevelni kell majd, de már olyan szinten aggódik az egyik gyermekért, hogy már nem biztos, hogy tud foglalkozni a többivel. Döntést kell hoznia. És ez a döntés arról szól, hogy ezt a beteg gyermeket be kell adni a csecsemő otthonba. A logika bármit diktál. De az ember úgy van vele, hogy azért ő is szeretett volna otthon lenni talán, vagy jobb lett volna talán, és ugye ezt bizonyította is a további életed, mert nevelőszülőkhöz kerültél, ahol viszont már nem volt jó neked.
1: Ez egy kicsit ez bonyolultabb ennél. Nem úgy volt, hogy én elejétől fogva nem haragudtam, nem nehezteltem, azért bennem ott volt, mint szerintem meg annyi hasonló gyerekben, hogy de én miért nem kellettem, vagy hogy én miért nem vagyok ott velük? Főleg egy ilyen nagy családban, ugye? Nyilván ez egyébként egy pár évet formálódott bennem, érett meg ez a gondolkodás. Mód. Nyilván én is tapasztaltam, értem, majd tudtam, meg terültek ki dolgok. És ugye kicsit térünk oda vissza, hogy ugye én 2 éves koromig voltam csecsem otthonban, és folyamatosan nevelőszülőkhöz ajánlottak, de senki nem fogadott el ezzel a betegséggel. De aztán történt egy fordulópont, hogy volt egy olyan nevelőszülő házaspár, akik ezzel a betegséggel is elfogadták az én neveltetésem. Na, és akkor kerültem 2 éves koromba. Hát olyan családhoz kerültem egyébként, ahol az anya rész roma, az apa rész nem roma. És ami kicsit fura ebben a helyzetben, hogy a nevelőszülő anya része, anyuka része volt a bántalmazó leginkább, hiszen az apa rész, apu állandóan dolgozott éjjel-nappal, szóval szinte otthon se volt. 8 évig voltam náluk. Egy szexuális bántalmazáson kívül mindent megtett velem, ezt tudni kell. Ahogy teltek az éve, gondolkodtam rajta, hogy miért tehette ezeket a dolgokat, mert egyszerűen választ akartam kapni, mert szerintem az, és egyébként sok gyerek van így sajnos, hogy magukat okolják ez miatt, hogy bántják. Például bennem emlékszem, hogy volt olyan, hogy megvert, és én nem ráharagudtam, hanem magamra, hogy hát biztos én voltam a rossz, és azért.
0: Igen, bűntudat.
1: De közben ez nem igaz, nem így van, csak valahogy nem akartam elfogadni azt, hogy ő engem nem szeret. Mindent megtettem annak érdekében, hogy ő engem szeressen, de hát ő elöntött azt, hogy nem. És szerintem egyébként...
0: És miért nem?
1: Ezt én soha nem kérdeztem meg úgy tőle, mert elég hamar megszakadt a kapcsolatunk utána. Én arra gondolok, hogy az ő családjában, és ők is 8-an van a testvérek, ő a legidősebb, ő az elsőszülött gyermek, és konkrétan ő nevelte fel szinte az összes testvérét. És a mama, Isten nyugtassa, sajnos nem úgy bánt vele sokszor, ahogy egy gyermekkel kell, és én szerintem egyébként próbálta azt a sérelmét rajtam kitölteni.
0: Neki saját gyereke?
1: Van, 4.
0: Őket nem bántotta?
1: Nem. Érdekes, mert igazából nem csak én voltam nála gyerek, hanem mellettem is több gyereket neveltek. Én voltam egyébként a legtöbbet nála, de körülöttem cserélődtek egyébként. És egyedül velem volt igazán nagyon durva. Érdekes. Volt 2 kisfiú, aki egyik már Olaszországban van, örökbefogadva, a másik Amerikában, velük gyönyörűen bánt, tényleg. Velem valamiért nem. És tulajdonképpen amilyen hangulata volt, nekem attól függött az én életem. Az én a napom, az én hetem, éveim. És egyébként párhuzamosan emellett engem többször műtöttek a kardiológián, mert több műtétre volt szükségem, mert ahogy nőttem, aha, meg én úgy gondolom, hogy én lelkileg is én tönkre voltam vágva.
0: Mi volt a vágyad?
1: Hát az, hogy egy olyan családban nőjek föl, ahol engem szeretnek.
0: Honnan tudtad, hogy mit jelent azt szeretni, hogyha úgy gondolod, vagy úgy mondod is, hogy nem szerettek téged?
1: Hát úgy, hogy közben a gyerekeit meg nagyon szerette. Mindig vásárolt nekik, mindig szépen beszélt hozzájuk, nem bántotta őket. Szóval ez úgy működött, hogy velem volt rossz, de összes többi gyerekkel meg jól.
0: Hát én azt mondom, hogy te egy nagyon erős ember vagy.
1: Hát,
0: és már gyerekként
1: Istennek
0: is az voltál. A Jóistennek köszönhető,
1: igen,
0: úgy gondolod?
1: Igen, biztos. Amióta megismertem a hitet és a Jóistent, azóta én neki tudok be mindent, mert egyszerűen én azt gondolom, hogy én, mint Baranyi Csaba, én mai napig nem tudom azt, hogy én ezt hogy éltem túl.
0: Ezt az időszakot te túlélted, és terve volt veled ezek szerint a Jóistennek.
1: Így van.
0: Hogyan alakult tovább a sorsod?
1: 2008-ban volt az én forduló pont az életemben. Elkezdett rám panaszkodni a nevelőanyu. Nagyon érdekes volt egyébként a gyámosoknak, hogy velem nem lehet bírni, hogy én milyen rossz vagyok. Nem mondom, tényleg eleven voltam, mert nyilván a kamaszodok. 2008-ban 10 éves voltam.
0: 10 éves.
1: És hát nyilván csibészkedtem én is, hát hogyne. Mert nem kaptam ám péksütit 10 óraért az iskolában, meg ilyeneket. Én kaptam a többnapos parizet, a kenyérrel, azt csókolom. A többi gyerek meg frissen vett péksütemény, szóval így is meg voltam ám különböztetve, sőt. Na mindegy, és akkor nyilván vágytam a suli büfébe, ott voltak a friss gófrik, és én nem vettem, hát cselekedtem. Na mindegy. És panaszkodni kezdett egyszerűen, hogy hát baj van a Csabikával, és egyszer jöttem az iskolába, és otthon ült a gyámosokkal együtt a nevelőanyu. És mondta, hogy hát Csaba, akkor most beszélgessünk el, és hát nyilván úgy adt elő, hogy 100%-ig én jöjjek ki rosszul belőle. Én nem tudom, hogy mi történt, de én hamar levágtam, hogy neki mi a célja. És 2008-ban elkerültem tavaszán a Fóti Károly István gyermekközpontba. Hát nekem ott kinyílt a világ. Most gondold el, hogy egy angol parkos, több hektáros, tavakkal, kastéllyal, gyönyörű fákkal terület. Hát persze nyilván a nevelőanyám azt mondta, hogy hát ne félj, meg fogok úgy verni, itt olyan rossz életed lesz. Hát nem lehet, egyáltalán nem.
0: Jó volt?
1: Nagyon.
0: A Fóti gyermek otthon?
1: Nagyon, én nagyon szerettem. Úgy kell elgondolni, hogy több ilyen burok van, mondjuk így, vannak az egészséges csoportok, vannak a különleges gyerek otthonban élő gyerekek, ott voltam én is. Oda olyan gyerekek mennek, akik szellemi vagy fizikai fogyatékosságaik vannak, vagy betegségük, illetve most már van a speciális ellátásban lévő gyerekek. Na és akkor így voltunk mi, és úgy volt, hogy egy csoportban volt egy csoportvezető nevelő, meg 4-5 nevelő. És ők 24 órás váltásban váltották egymást, és mindig volt velünk valaki, nyilván voltak kedvenceink, nekik is, a gyerekek közül, 9-en voltunk egy csoportban, Nagyon jó volt. Én mindig azt mondom, hogy nekem az az otthon. Én nagyon szerettem ott lenni, ott figyeltek rám, tanítottak minket, nagyon odafigyeltek a tehetséggondozásra. Például volt egy amatőr színjátszó csoport, és egyébként tudni kell rólam, hogy nálam a gyermekvárosban jöttek ki azok a traumák, amiket okozott a nevelőanya.
0: Ez miben nyilvánult?
1: Hát folyamatosan bántottam a gyerekeket, mindig azon voltam, hogy rossz napjuk legyen, minden a büntetésben voltam, szóval én nagyon rossz tanuló is voltam, gyűlöltem tanulni, és emlékszem, hogy könyörögtek, hogy Isten, csak a 8-at jár ki, 8-at jár ki, aztán lesz, ahogy lesz, csak jár ki. Kijártam, és akkor hát akkor mondom, innentől kezdve nekem Hawaii Dizsi. Hát nem. Jött a középiskola, és akkor volt, úgy hívják a nevelőmet, a Pavázsai Maria néni, és ő fogott meg engem, és vitt ezen az úton. Ő ismerte fel a tehetségeimet, hogy jól működöm a színpadon, hogy kreatív vagyok. Nyilván a színbetegségemből nem sportoltam, de észrevette a kézügyességemet, és én a Fóti Népművészeti Szakiskolában tanultam divastílus tervezést. Hát nekem az gyönyörű éveim voltak. Imádtam, hozzám hasonló emberek, gyönyörű volt. Szóval ott nőttem én föl, és az életeiként visszaigazol, visszaadta azokat a dolgokat, amiket én egyáltalán nem kaptam meg.

0: Mi lett volna akkor, hogyha a Fóti gyermekotthonban ez a tanár nevelő nem figyel fel rád, nem veszi észre a tehetségedet, mi történik akkor veled? Mert amikor ezt felfedezte, akkor téged olyan, mintha ráállított volna a
1: sínre,
0: amin már egyenesen mehet tovább az életed.
1: Én ezzel a hogyan lett volna kérésekkel sajnos nem tudok mit kezdeni, mert nem tudom.
0: Én se.
1: Viszont.
0: Én se, de azért meg szoktam kérdezni.
1: Viszont sose most már ezzel az agyammal tudom azt, például a szakmai életemre ezért én nagyon sokszor visszaigazolódott, hogy én hiszek abban, hogy nekünk van egy küldetésünk. És hogy ott a szabad akaratunk, de a Jóisten mindig dob le nekünk lehetőségeket, és azt észre kell venni és élni vele. Nekem nagyon sok ilyen lehetőség jött a színház élettel kapcsolatban, majd erről is beszélünk, gondolom, és hál' Istennek én felismertem őket, és mindig éltem velük. Szóval, hogyha nem lett volna ez a nevelő ott, és nem figyel a tehetségemre, előbb-utóbb biztos, hogy jött volna valami. Ezért mondtam az isteni gondoskodást, hogy én Barany Csaba akkor 10-12 évesen, és azzal a tudással én biztos, hogy nem tudtam volna semmit. Úgy viszont az érzéseim, nekem az intuícióm, a megérzéseim, azok mindig így vittek. Én sokszor megkapom azt a kérdést, hogy mi volt az a fordulópont, ahol így kvázi megtértem így ebbe a dologba. Nem tudom. Nem tudom, mindig hajtott egy érzés, hogy nekem ez a dolgom, ott érzem jól magam, ezt fogom csinálni. És én ezt gondolom azt, hogy a Jóisten így választott ki engem arra, hogy amiket megéltem dolgokat, és amiket megélek, azt tudjam akár ebben a könyvnek a formájában is közvetíteni, és ebből is erőt adni, lelket adni az embereknek.
0: Ugye különböző embertípus van. Létezik az az ember, aki, hogyha visszagondol a múltjára, és azt érzi, hogy nehézségeken ment keresztül, és még most se tartott, ahol szeretne, akkor fel van háborodva, akár a Jóisten ellen is lázad, mindenki mindenkit hibáztat. És van az az ember, aki, hogyha így, amikor már letisztulnak a dolgok, és visszatekint, akkor azt mondja, hogy ez nem volt véletlen. Jól mondod, mert hogy mi lett volna, ha, azt sose fogjuk megtudni, hogy mi lett volna, ha másképpen történnek a dolgok az életedbe, de nagy valószínűséggel te is mondod a hited által, hogy ennek így kellett történnie, csak tudni kell megfogni a lehetőségeket. Nem szabad makacsul ugye ellenállni a dolgoknak. Tehát az, amikor téged például ez a nevelő felkarolt, és megérezted benne a törődést, akkor ugye nyilvánvaló, hogy te már ezen az úton elindultál, és ugye be is kerültél aztán később a gyermekközpont színjátszók körébe. Hány éves voltál akkor?
1: Igen.
0: Ahol ugye a négyszögletű kerekerdőben Mikka Makkát játszottad. Ez milyen emlékként maradt meg benned, imádtam. És mit indított
1: el? Nagyon szerettem. Ahogy említett, én nagyon rossz tanuló voltam, és nagyon eleven.
0: De ebben jó
1: viszont
0: voltál.
1: Ebben, igen,
0: ezt a
1: színjátszó csoportot Maria néni vezette, és mondta, hogy gyere, Csabi, gyere, jó lesz. Jaj, nem megyek, én mindig lázadtam. Persze, hogy mindig az ellentétét mondtam mindennek.
0: Igen,
1: én nem megyek.
0: Igen, van ilyen típus, aki mindenre
1: abszolút
0: azt mondja, hogy nem.
1: Igen, aztán gondolkodtam, jó, van, elmegyek, örüljön. Elmentem, és akkor, hát úgy kell elképzelni, hogy mindent mit csináltunk, a díszletet, a ruhákat, mindent. Ez annyira tetszett. Ma akkor is nagyon szerettem rajzolni, meg verseket írni, meg mindent. Hát mondom, akkor jó, ez jó lesz. Akkor is az érzés jött, hogy na, itt jól érzem majd magam, és akkor egyből megadta a főszerepet, hú, mondom, de jó. És szöveget tanultunk, folyamatosan törődtek velünk, és akkor volt egy pedagógus nap, és akkor mutattuk be.

0: óriási szó volt. Mindig én képviseltem többek között a minisztériumban a gyermekvárost, meg mindenféle rendezvényen, és volt egy pedagógus, és sose felejtem, Zsuzsanének hívják, ő logopédus volt, posztos Zsuzsanéni, lejátszottuk az előadást, amiket kiküldtek hátra, vagy a díjkiosztás. Hát én úgy meg voltam sértődve. A Zsuzsanéni utána odajött a díjátadó után, mi a baj, Csabika? Mondom, én nekem jár az a díj, én nekem, akit fellépett. És akkor mondta Zsuzsanéni, Csabikám, majd te is egyszer ezt megkapod. Ja, mondom, én miért kapnám meg? Hát egyébként is ez egy szakmai díj. És képzeld el, hogy milyen a sors. 2021-et írunk, és felterjesztettek Károly díjra. Mert hát a kiemelkedő teljesítményemért, a gyermekváros jó hírének vivéséért, tanulmányaimért, és képzeld el, hogy megkaptam a díjat, nagyon örültem, és ő volt az első, akit felhívtam, hogy Zsuzsa néni, megkaptam, és azt mondja, hát ezt Csabikám mondtam én.
1: Mennyire fontos ez a biztatás?
0: Nagyon, úristen, nagyon. Képzeld el, hogy én magántanuló voltam a betegségem miatt egyébként, mind hevesen is, mind fóton is, és nekem volt egy úgynevezett egy személyes iskolám. Ami azt jelenti, hogy ugye egy héten bejártam kétszer-háromszor iskolába, de amikor nem, akkor otthon tanítottak. Ugyanúgy reggel 8-tól, mondjuk délig, meg egyig. Volt történelem tanárom, magyar, biológia, matek, minden. És úgy szerettem őket. Sőt, volt egy a Marica nénivel mindig alkudoztam, hogy mert ő volt a kreatív műhelyet működtetett, és mondom, jó Csabi, akkor két óra tanulás, és hogyha jól tanulsz, akkor utána a következő két órában kézműveskedünk. És ez nagyon jó pedagógiai dolog volt, mert tanultam is, megtanítottak tanítani, ami nagyon-nagyon fontos nekem nyilván. Ezeket én most hasznosítom egyetemi éveim alatt, és utána meg adtak olyan élményeket, ami engem vitt előre. Úgyhogy ők nagyon jó pedagógusok abban a szempontból is, hogy vittek a kvázi kötelezettségeimen, és a tehetségemet is közben gondozták. Szóval igen, nagyon hálás vagyok nekik.

0: aztán a színészkedés az, az annyira tetszett neked, hogy meg is próbáltad, ugye elmentél színészképzésre. Igen. Hogyan alakult tovább a sorsod, és hol sikerült aztán megtalálnod a helyedet?
1: Ugye említettem, hogy a Jóstemini dobál elénk dolgokat. Na, itt jött az első. Egyszer csak egy váratlan üzenetet kaptam, hogy van egy szinkron iskola, és hogy nem akarok-e oda járni. Hát mondom, dehogy nem. És elmentem, felvételiztem, ilyen kökényesi Ági, Kautsky, Armani, Kerekes József, szakma krémje játszik, hát tanított minket. Úristen, megyek, hát hogy nem mennék. Elvégeztem, ez egy 6 hónapos kurzus volt, nagyon szerettem, és volt beszédtechnika, akkor szövegalámondás, szinkronizált, tényleg nagyon jó volt. Balázs Andrea tanított nekünk ilyen, hogy mondják ezt, hát, hogy beszélgetés, hogy mi zajlik a lelkünkben, ilyen lelki órákat tartott nekünk. Nagyon jó volt amúgy, és elvégeztem, oké, és volt egy Deák Fruzsina nevezető színésznő, mert még ma is van persze, és hát én már akkor terjesztettem, hát én színész leszek, olyan színész leszek, hogy úristen. És neki ez megmaradt. És elvégeztem ugye a képzést, és felhívott egy hét múlva, hogy van a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány, és hirdet meg fiataloknak felvételit. Nincs kedvem menni? Ó, mondom nekem, dehogy nem. Elmentem, és akkor nyári Oszkár, aki ennek a vezetője már, 2000-ben nyílt meg ez a hely. Felvételiztem Oszinál, felvett, és ez volt augusztusban, és képzeld el, hogy születésnapomkor debütáltam a legelső darabban, az I'm Online-ban, és ez mai napig még játszom. És idén leszek 10 éve ott. És persze közben elvégeztem a Pest, a Bánfalvi Ágnes stúdióját, közben játszottam más színházban is, meg a Hárt társulatban is, szóval sok helyen kipróbáltam még magam, meg a Független Színházban is. És tudod, így jönnek a dolgok, hogy elkezdődött, kaptam lehetőséget, felismertem, teljesítettem, és mindig a munka hozta a többit. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy 10 éve én ezt csinálhatom, és remélem, hogy jó sokáig csinálhatom.
0: Pontosan ezt szerettem volna megkérdezni, hogy mindig a munka hozza a dolgokat, ez nagyon jó egyébként, ezt én is tudom, én is tapasztalom, de ha az egész életedet egybe vesszük, akkor mi az, amitől boldog vagy? Mindent.
1: Most ez a kérdés, veszük. Nagyon köszönöm, mert képzeld el, hogy mostanában nagyon sok jó dolog történik velem, de belül mégis úgy érzem, hogy valami nem kerek. Egyébként nem vagyok vele egyedül, nagyon sok ilyen ember van, és nagyon sok kollégámmal is beszélgetek erről, hogy valami még nagyon hiányzik, és nem tudok rájönni, hogy micsoda. Vagy ez a szerelem, vagy társak, vagy nem tudom. Nyilván ez is benne van a dologban, de hogy valami még nem kész. Szakmailag, hál' Istennek jól vagyok, nem panaszkodom, mert tudom azt, hogy vannak nálam sokkal rosszabb helyzetben lévő, akár színművészetit végzett színésznek.
0: Igen, nyilvánvaló, hogy neked ez a biztos alap, amin talpra tudtál állni.
1: Igen, és ezt próbálom megélni a lehetőséget.
0: Igen, erőt ad,
1: de nem tudom azt mondani tiszta szívből, hogy én meg vagyok elégedve.
0: Még valami
1: nagyon
0: hiányzik.
1: Igen, de szerintem egyébként ez nem baj feltétlenül, mert az ember szerintem ez hajtja előre, hogy oké, akkor ezt most kipróbáltuk, ez van, ezért hálásak vagyunk, tudatosítom, jó. És akkor most próbálom bemanifesztálni magamnak nyilván a szerelmet, akkor az ilyen, hogy mondják ezt, a magánéleti dolgokat,
0: igen.
1: Plusz a...
0: Nagyon fontos egyébként, nagyon, hogy ott is minden rendben
1: legyen. Nagyon, abszolút.
0: Tudsz gondolkodni család fogalmában, vagy család?
1: Ez annyiszor megkapom mostanában egyébként, hogy na, nem akarsz már kicsi Csabit? Dehogy nem, persze. Csak nekem van egy félelmem, ez a betegség. Az orvosok nem mondták így ki, hogy ha lenne egy gyermekem, akkor ezt örökölni, de én nagyon félek ettől, meg most bocsánat, ezt mondom, de ha szétnézünk a világban, én nem biztos, hogy még készen állok erre. Én imádom a gyerekeket, mert a színházal is, hál' Istennek, egyik is, ezt szeretem a Karaván Színházban, hogy járunk ki településekre, vidékre, olyan helyekre jutunk el, ahol van, nem jut el a kultúra. Szinte semennyire. És visszük a gyerekeknek. Múltkor is voltunk Gyulajon, és ott a gyerekeknek előadást játszottunk, mert foglalkozásokat tartottunk, zenés foglalkozásokat, drámaórát, Green Boxot, szóval nagyon kis színes programot vittünk, és ott voltak a gyerekek, és hogy maradjunk már, még jöjjünk majd máskor is, és de jó volt, meg hogy ők is ezt akarják csinálni, és nagyon hálás vagyok, ezeket megélhettem amúgy, és azért is, mert egyébként nekem vélszerinti családom, ők nagyon nehéz helyzetben vannak, egy gyöngyös patent.
0: De te és látogattad őket később.
1: Én egyébként hál' Istennek jobban vagyok a egy-két testvéremmel, két nővéremmel, tartjuk a kapcsolatot, szoktam is lejárni néha hozzájuk.
0: Mikor kerested meg először a családodat?
1: 18 éves lettem, és akkor már nyilván én döntettem el, hogy mizum. És én felkerestem a szüleimet, de csak azért, hogy ne legyen bennem az, hogy mi lett volna, ha. ugye? Mert sajnos történt az én családomban egy tragédia, hogy az egyik testvérem 29 évesen elhunyt. Egy banális dolog miatt, építkezés volt, megcsúszott, lezuhant, kész. Igen. És én azóta nagyon próbálom tudatosan megélni azt, hogy igen, tudom, mi történt, mi volt a múltban, de ez nem befolyásolja én jövőmet. Azért, mert egy életünk van, és egy családunk is. Igen, nem mi válogatjuk meg a családunkat, de ha már megvan, és van lehetőségem, és itt vagyok, azért ne felejtsük el ezt a 2% esélyt annó, és a Jóisten megadta, hogy itt vagyok a jelenben, hát én nekem kutya kötelességem. Én úgy érzem, hogy tartsam a kapcsolatot velük, még akkor is, hogyha nem egy olyan rendszeres kapcsolattartás, de azért tudjuk azt, hogy mi van velük. Anyukámékkal én nem vagyok jóban annyira, de azért mindig érdeklődöm, hogy mi van velük, mert ha valami baj lenne, nagy Isten, én ott lázok nekik.
0: Az embernek fontos tudnia, ismerni a gyökereit, mert a gyökértelenség a legrosszabb érzés, mert akkor megint jön ez a kérdés, hogy mi lett volna, ha ismertem volna őket. Tehát meg kell őket ismerni, tudni kell, hogy kik ők, ahogy mondtad, hogy nem válogatjuk meg
1: igen.
0: A szüleinket. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül most így a te esetedben is, hogy itt ugye gyereket nem neveltek, akkor nem tudja érezni, átérezni talán azt a szeretetet, amit kellene.
1: Édesanyámmal ezzel gondban is vagyunk.
0: Igen, de azt fontos tudni, hogy honnan származik az ember.
1: Igen.
0: A származásod az azért mennyire fontos például,
1: ja, nekem
0: az, hogy roma családból születtél.
1: Egyébként képzeld el, hogy ez nekem az elmúlt 4-5 évben lett fontos. Én előtte ezzel egyáltalán nem foglalkoztam, mert egyrészt nem olyan környezetben nőttem föl.
0: Hát ott talán nem is tudtátok magatokról, mert sokan
1: elmondták,
0: akik gyermekotthonból jöttek, ahol velük ezt nem tudatosították.
1: De tudatosították velem. Egyébként amikor hevesen voltam még, akkor engem nagyon sokszor cigányoztak. Uh-huh. És érdekes mód, hogy egyébként ez a tanulmányaim során mindig egyedüli romaként voltam az osztályban. Ezeként most is így van, képzeld el. És tudod, mit találtam ki? Ugye most diplomáztam le, és nekem jövő pénteken lesz a diplomasztom. Dunaújvárosi Városi Egyetemen tanultam, üzleti kommunikációs szakon, és képzeld el, hogy azt találtam ki. Egyedüli roma vagyok a szakomon. Nagyon érdekes. Egy középsuliba is így volt, általános suliba is. Ez is sok mindent azért lefed. És azt találtam ki, képzeld el, hogy amikor majd felszólítanak a színpadra, akkor egy hatalmas roma zászlót fogok vinni, és akkor azt úgy lobogtatom, és én olyan büszkén fogom érezni magam, már csak azért is, egyrészt ahonnan indulok, a származásom, és hogy igen, nem azt határozza meg a te sorsodat, hogy te melyik alomból jössz, mert abszolút nem. Tényleg, és ez annyira őszintén mondom, és amikor ilyen híreket hallok, meg ilyenekről beszélnek emberek, és uszítjuk egymást így, hogy jaj, de azért, mert te cigány vagy, te, nem. És én tudom, miért vagyok arra büszke, hogy roma vagyok, mert annyira színes a mi kultúránk. Úristen nagyon. Hát divastílus tervező szakon végeztem első szakmámat, és képzeld el, hogy minket beneveztek egy versenyre. És én csináltam egy görög per cigány motivumokkal készült estélyi ruhát. És képzeld el, én nyertem azt a versenyt. Úristen, nagyon szeretem a cigány kultúrát, viszont azt hozzárakom az igazsághoz, hogy mivel engem ez nem ezt határoz, mert nekem ez nem kérdés számomra, hogy na, te büszke vagy cigányságod, mert nekem ez annyira alapvető dolog, hogy hát hogyne. Én szoktam is mondani, hogy nem a többség határoz meg, hogy persze vannak nyilván veszekedős romák, persze ez a többségi társadalomban is ugyanúgy elmondható, de hogy nehogy már azért bélyegezzenek meg engem, mert a másik olyan, amilyen. És ne adj Isten, ő is roma, meg én is.
0: Hát ráadásul ugye azt sem tudják például lehet rólad, hogy te mekkora küzdelmeken mentél végig, amit
1: ja,
0: eljutottál, hogy hány százalék esélye volt annak, hogy egyáltalán
1: de ezt nem is kell.
0: Életben
1: maradsz. Nem is kell tudniuk ahhoz, azt nem kell azt tudniuk ahhoz, hogy ne legyenek elítélők. Én úgy gondolom.
0: Hát, de semmilyen módon
1: abszolút.
0: Nem kell ítélkezni, talán az a legjobb.

0: Mi az, amit szeretsz az életben?
1: Jaj, olyan jó az a kérdés, és mi az, amit szeretek?
0: Tudod, miért kérdezem? Mert ugye említetted azt a 2%-esét, hogy ennyi volt csak. Mm. Velem ez nem történt meg, de ha megtörtént volna, akkor ha rágondolok arra, hogy nekem csak 2%-esélyem volt arra, hogy életben maradok. És most itt lehetek, ezen a földön. Érezhetek, láthatok illatokat, a gyönyörű teremtett világot, nem az emberekről beszélek feltétlenül, igen, meg az emberi gonoszságokról, vagy bármiről, igen, hanem magáról, erről a gyönyörű teremtett világról, igen, és én ezt megélhetem, akkor mi az, amit szeretsz?
1: Én minden nap szoktam imádkozni a Jóistenhez. Én ezzel kelek, ezzel feszek tényleg. És én mindig az imádságba foglalom azt, hogy köszönöm ezt a napot, hogy megélhettem, és hogy mindig próbálok legalább egy olyan pillanatot találni benne, ami boldoggá tett. Egyébként sokszor nem is gondolom bele azt, hogy hát minden végtagunk megvan például.
0: Nem gondolom bele.
1: Nem.
0: Nem.
1: Tudod, ezért vagyok a leghálásabb, igen, megvan. Hogy olyan emberek között nőhettem fel, a gyermekotthonban, akik vagy szellemi fogyatékosak, vagy valami testi végtag hiányuk volt. Volt olyan gyermek, aki vészejű volt, és nyitott gerince született, valakinek nem volt bal keze, jobb lába, ilyenek, és én annyira hálás vagyok, tényleg tiszta szívből mondom a Jóistennek, hogy ezt én megtapasztaltam velük felnőni azért, mert innen is lát tudom azt értékelni, hogy ez a 2% mit ér. Például ott volt a Covid, hogy egy csomó egészséges, meglesz sportoló ember elhunyt. Én kétszer voltam covidos, és itt vagyok. Szóval mi ez, ha nem isteni gondoskodás? Én ezt mondom. És félreértés ne essék, na itt egy megszentesült valaki ül. Nem. Ez mind az életem. Ezt mind tapasztaltam, és azért tudom ezt mondani. És amennyire régen szígyeltem a hitet, most már annyira büszke vagyok, sőt, nagyon. Mert egyszerűen tapasztalom, és ami még hiányzik az életemben, azt muszáj elmondanom, olyan emberi kapcsolatok, amik nem azt nézik, hogy mit van külsőleg, hanem az, hogy te. Hogyha én rád nézek, akkor én nagyon örülök neked. Meg az, hogy egyszerűen én például nagyon szeretek mai napi telefonon beszélni, vagy élőszóba. És sose értem meg, hogy megkérdezem, miért nem hívtál fel, pedig megbeszéltük. Jaj, egy percem nem volt. Hát de fent
0: ez
1: vagy.
0: Nem igaz.
1: Ez nem igaz.
0: Ezt tudjuk, hogy nem igaz.
1: Ez nem igaz, és nem sértődök meg ilyenkor, csak nem esik jól az, hogy... Érted?
0: Tudod, az a legnagyobb gond ezzel, hogy ha már ezt a kérdést fel kell tenni. Mert hogyha valaki nem hívott fel, igen, akkor nem gondoltál.
1: Én megmondom őszintén, sokszor igen, nagyon magányos vagyok ilyen szempontból.
0: Sok ember az.
1: Sokan mondják, hogy hát van egy csomó barátod, Csabi. Nem, nekem egy barátom sincs. Haverok vannak, de barátom nincs. Nekem a barátság az, annak van súlya.
0: Meg az valahol még gyerekkorban köttetik. Nyilvánvaló felnőtt korban is köttetnek nagyon jó barátságok, vagy jönnek létre barátságok.
1: Persze,
0: de igazából együtt kell megélni ezeket a dolgokat, együtt haladni az életben, nehézségekben, a közös dolgoknak kell lenni. Igen, az emberek nagyon elfoglaltak, nem sok idő jut egymásra.
1: Én eltorvis szoktam mindig mondani, hogy arra van időd, amire igazán szeretnéd.

0: Ugye említetted a Covidot, és hogy a Covid alatt azt érezted, hogy valamit még tenned kellene, és akkor elkezdtél könyvet írni az életedről. Hoztál is egy példány belőle, Tükörszíva címet, és ugye az van alatt, hogy igaz történet egy fiúról, aki otthont keresett és magára találta. Lehet, hogy lesz a könyvnek egy folytatása, amikor azt fogod írni, hogy a fiú, aki magára talált, és közben társra és családra is, egy másik életre is talált.
1: Nem tapogatózó rossz úton.
0: Mesélj erről a könyvről egy keveset.
1: Ez a könyv egyébként 5 éven át íródott, a gondolat megszületésétől egészen a megjelenésig. Az indított el bennem ezt a könyvnek a megírását, hogy nagyon sok olyan történetet hallottam, kortól függetlenül, akik arról számoltak be, hogy valamilyen bántalmazás, abúzus áldozatai. Én olyasmit platformot akartam ennek találni, ami maradandó, ami személyes lehet akár. Nem azt akarom, hogy megélje velem, hanem az, hogy reflektáljon a saját életére, hogy neki milyen szerencsés. Most ezt lehet, hogy én hangzik elsőre, de hogy nagyon szeretünk panaszkodni. Én is egyébként hozzáteszem. Viszont most már igyekszem tudatosítani azt inkább magamban, hogy oké, lehet, hogy ez most nagyon rossz, de annyi jó történik, és erre kell koncentrálni. Ezt most is tanulom, hozzáteszem. Na, szóval, hát jött a Covid, leállt minden, és hát mit csináljuk? 3 hétig nagyon jó volt ez a pihenés, tényleg abszolút. Na, aztán jött egy idő, amikor, hogy Isten, mit csináljak már, de megőrülök. És akkor jó, hát egyszer aludtam este, és akkor így eszembe jutott ez a könyv. Láttam a fejezet címeket, maga címet, a logót, hogy miket írok bele, az mindent, tényleg mindent. Na, fölkeltem hajnali 2-3-kor, leültem a géphez, hát nem mondhatom azt, hogy jó, erre nincs időm, hát annyi időm volt, mint a tenger. Ki tudja menni, ugye?
0: Hát ez a kifogás nem működött.
1: Hát ez nem. És elkezdtem elsőt, csak úgy, ami jött, és így emlékszem, mondtam a Jóistennek, hogy Istenem, ha tényleg ennek meg kell születnie, akkor te meg fogod adni azokat a segítségeket, amik eljutatják el a nagy egészhez. És megadtam. Goda Krisztinával írtam ezt a könyvet, ő egy filmrendező, ő producer és forgatókönyvíró is, tüneményes nő, imádom, nagyon szeretem. És vele egyébként a Színművészeti Egyetemen találkoztam, mert volt egy nyári táborunk a Karaván Színházas, ott találkoztam vele, és vele írtam meg ezt a könyvet, és nagyon hálás vagyok innen is neki. Van a hátulján, ha megfordított, egy idézet.
0: Igen.
1: Azt, ha felolvasnád, akkor majd utána mondok valamit.
0: Ha van egy álmod, ne hagyd, hogy bárki is elvegye tőled, és örökké hidd, a lehetetlen mindig lehetséges.
1: És nekem ez az üzenetem.
0: Valószínűleg nagyon sok embernek kapaszkodója lehet majd ez a könyv, bár én nem olvastam még, csak ugye olyan dolgokat, amiket írtak róla, illetve te magad is írtál róla, és ugye azt írod, hogy a lényeg abban rejlik, hogy hogyan viszonyulunk a sorsunkhoz, és mit kezdünk mindazzal, amit kaptunk.
1: Igen. Igen, ezért mondtam azt, hogy, és egyébként ez a válasz is arra a kérdés, hogy mikor döntöttem el azt, hogy a jó utat választom, mert ugye ezt majd be, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk a rossz utat választják.
0: Hát erre mondja a nota, hogy 2 után előttem.
1: Igen. És valamit velem, hála Jóistennek, azt fogalmazott meg, hogy na, én nem akarok olyan lenni, mint a nevelőanya, vagy nem akarok olyan ember lenni, mint azok a felnőtt emberek, akik kerülnek a gyermekvédelembe, és bűnözők lesznek, börtönbe jutnak, mert ilyet is láttam magam előtt, hanem akkor, ha már van ez az élet, akkor próbáljuk kimaxolni a jó utat.
0: Hát igen, csak mennyi idő kell ahhoz, meg mindenféle érzések, amik az ember eljut odáig, hogy meg tudja határozni úgy, hogy neked azért igazából nem nagyon voltak támpontok ehhez az életedbe, a gyermekotthon, ahol végül is jól érezted magad, hogy mi az, vagy ki az, akihez nem szeretnél hasonlítani, vagy mi az, amit nem szeretnél csinálni. De hogy ezt te magad meg tudtad csinálni. Igaz, hogy már később azért kaptál hozzá segítséget. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon erős jellemre van, és ahogy te mondod, a Jóisten segítsége nélkül ez nem ment volna.
1: Hát igen.
0: Most jelenleg hol érsz, Csaba?
1: Ugye egyetemista voltam, bel vagyok, mert még leszek is, és én felköltöztem a Reform szakkollégiumba tanulmányaim során miatt, és ott lakom most. Jóisten segít, remélem, hogy megsegít, és akkor ő szeretnék egy lakást magamnak.
0: Sikerüljön neked, hogy az önálló életedet el tud indítani. Elég sok muníciót szereztél az elmúlt időszakban ehhez, úgy tudásban, mint szerető környezetben.
1: Köszönöm.
0: Akár ugye a munkád révén, és hát ugye hát a könyv révén is, mert hogy ezáltal azért ismerté váltál, nem állsz meg nem. ennél az egy könyvnél.
1: Nem, ebből igazából ez a könyv még csak egy belépő, mondjuk így.
0: Hát úgy legyen. Baranyi Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és elmesélted az életed történetét, és lehet, hogy olyan hallgatóknak, akiket mondjuk ez különösen megérintett, az segít majd az életük további folytatásában.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és legyen így.

Kedves hallgatóink, a portréban Baranyi Csaba volt a vendégem. A hangmérnök Németh László, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A portré szerkesztő műsor vezetőjét, Tóti Kenikőt hallották. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 ure do pol 2. Zbogom ostanite do drugega tedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most Nemzetiségek zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló fél órában a Bratya Teofilovics, vagyis a Teofilovics testvérek tevékenységével ismerkedhetnek meg. Ratko és Radisa 1998-ban robbant be Szerbia zenei életébe, bemutatva az ősi szerb zenei kultúrát, akik hagyománytisztelő és életszerető énekeikkel energiát, érzelmeket árasztva szólítják meg az embereket. Kellemes rádiózást!

A Teofilovics fivérek több mint két évszázad zenei örökségét éltetik, és az egész balkáni régió szellemét hordozzák. Az általuk előadott számok mélyen a nép emlékezetében gyökereznek, több közülük félig a feledés homályába merült. Teofilovicsék tudatosan e dalok nyomába eredve újra eredeti és emocionális zenét teremtettek, melyhez sajátságos művészi hozzáállásuk párosul. A következő zenei blokkban ízelítőt kaphatnak Ratko és Radisa kimagasló énektudásából, előadó művészi stílusából.

A Teofilovics testvérek a nyugat-szerbiai Csácsák városából származnak, amely régi tradíciókkal rendelkezik a népdaléneklés terén. 7 évig voltak szülővárosok Sztevan Mokrányac kórusának tagjai, ezután kezdtek bele a szerb népdalok kutatásába és bemutatásába. Munkájukhoz nagy segítséget kaptak neves népzenekutatóktól, aminek segítségével sikerült felépíteniük saját zenei kifejezésmódjukat. Repertoárjukban Szerbia minden földrajzi területéről származó közismert és már feledésbe merült népdalok szerepelnek. Never.

Több tízezer lemezüket adták el Szerbiában, számos külföldi meghívásnak tettek eleget, többek között Budapesten is. De a Teofilovics fivéreket szívesen látták a Diósgyőri várban, a Kaláka Fesztiválon is. Két szólamú éneklésüket duda és dob kíséret teszi még élvezetesebbé.

kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában a Teofilovics fivéreket hallhatták. Két hét múlva is várja önöket a rádiókészülékek mellé a szerkesztő műsorvezető Rádik Milenko. Viszont hallásra! Vida!

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: rózsám. Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 19-e, vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban a Vengó című filmzenéjét mutatjuk be. A film rendezője Tony Gatliff, eredeti nevén Michel Dakmani, Algériában született. Apja algériai, édesanyja pedig cigány volt. Gyermekkorát Algírban töltötte, majd az 1960-as algériai függetlenségi háború elől menekülve Franciaországban telepedett le. A neves filmrendező általában a cigányság életét és kultúráját jeleníti meg filmjeiben. 1992 és 93 között készítette el a számos díjat nyert, talán legismertebb, Lásod Rom, magyarul Jó utat című zenés filmjét, amely végigkíséri a cigányságot Indiától egészen Spanyolországig. 2000-ben mutatták be Vengó című filmdrámáját, amelyben pedig a spanyol cigány kultúra kapott nagy szerepet. A történet szerint Kakó, a gazdag andalusz cigányember nem tudja túltenni magát lánya halálán. Gyászát csak a zene csillapítja, no meg unokaöccse, a mozgássérült Diego. Kettejük szenvedélye a zene, a flamenco és a nők iránti vágyódás. Andalúziában, a délvidéken a vérbosszú elve érvényesül évszázadok óta. Kakó családjának pedig elszámolni valója van a Caravaca klánnal. A tragédia elkerülhetetlen. A szereplők valamennyien mélyen benne élnek saját kultúrájukban, és ösztönösen élik a hétköznapokat. Ízig-vérig andalusz cigányok, a flamenkót pedig az anyatejjel szívták magukba. Ők a délvidék egyszerű, de hihetetlen lakói. A Vengó róluk szól. Egy kiáltás, egy dallam, egy himnusz az élethez. A szerelemhez, a feleslegesen ontott vérhez, és az édes halottukért hullajtott könnyekhez. Himnusz Andalúziához. A film zenéje egy különleges utazás, amelynek során találkozhatunk a cigány flamenco különböző stílusaival, a hagyományos népi formáktól egészen a mai városi hangzásig. Ráadásul élvezhetjük a flamenco és az iszlám szufi zene találkozását is. A Vengó című film zenéje következik.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban a Vengó című filmzenéjét hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is! Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Július 19-én, Emília napján, ebben a hónapban már harmadik alkalommal jelentkezünk. Éppen 180 éve, 1846-ban vetette papírra Arany János a Toldi című elbeszélő költeményét, amelynek kezdő sorai igazán illenek a mai napra. Emlékeznek, íg a napmelegtől a kopár szik sarja. És bár talán hozott némi enyhülést a hétvége, a legmelegebb évszaknak nagyjából a felénél járunk. Ajánlom is nyári műsorunk témáit mára. Tóth Komlóson találkozott a hazai szlovákság. A hónap elején rendezték a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napját. Ünnepeltek a magyarországi lengyelek is, Szent László királyra emlékezve, aki az összefogásért és a közösség megerősítéséért is munkálkodott. Az elekiek világtalálkozóját rendezik a békési kisvárosban. Fény derül a több mint 130 éves helyi díszkút titkaira is. A búvár régészek különleges leletei, az észak-adriai kikötők és az ókori Aquincum kereskedelmi kapcsolatairól nyílt kiállítás az Óbudai Múzeumban. Megalakulásának 40. évfordulóját ünnepli a szerb Veszeli Szántovcsáni Hagyományőrző Egyesület. Az augusztus 15-i jubileumi gálára készülnek. Minden júliusi és augusztusi vasárnap délután várják a zeneszeretőket Pécsen. A magyarországi német fúvós zenészek igazi sváb hangulatot teremtenek. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk. De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek. A mikrofonnál Boka Tibor.
1: Idén is várja a Neue Zeitung szerkesztősége a magyarországi németek 2027-es évkönyvébe szánt képes beszámolókat. A német nemzetiségi önkormányzatok, egyesületek, oktatási intézmények és kulturális csoportok tevékenységéről, a magyarországi németek múltjáról, jelenéről és jövőjéről, ifjúsági munkájáról és egyházi életéről, valamint a mindennapok történéseiről is. A határidő augusztus 5-e. További információk a magyarországi németek országos önkormányzata Facebook oldalán olvashatók.
0: Idén már 16. alkalommal rendezték meg a Mácsai Paradicsom Fesztivált. Július 4-én és 5-én gazdag program várta az Arad megyei településre látogató vendégeket. Az esemény középpontjában természetesen a paradicsom és a hozzá köthető események álltak. A fesztivál népszerű a magyarországi románok körében is, mondta az eleki Otlakán Mihály Bauer Ádám kollégámnak.
2: Nagyon szép helyen a Csernovics kastély udvarán zajlik a program nagy része. Itt vannak a népzenei előadások is. A többnapos rendezvényen különböző interaktív programokkal készülnek a gyermekek számára, illetve kulturális eseményekkel is, amelyeket a botanikus kertben lévő költők sétányán tartanak. Vasárnap van az Arad megyei és főként a mácsai termékek kiállítása és bemutatása. A fesztivál egyedülálló folklór előadásokat is kínál a vendégeknek.
1: Július 10-én kezdődött a Cervinus Művészeti Fesztivál. A kéthetes összművészeti programsorozatot immár 15. alkalommal rendezik meg Szarvason, a Vízi Színházban. A fesztivál a hazánkban élő szlovák nemzetiség kultúráját is képviseli programjaival, melyekről Dósa Zsuzsa, a Cervinus Teátrum ügyvezető igazgatója beszélt Makai Ildikónak.
3: 22-én szerdán 7:30-tól a gyerekeket és az őket kísérő felnőtteket várjuk egy csodálatos szlovák mesejátékkal, az a címe, hogy Kráľovstvo Zlatého királyságomat egy könyvért. Ennek a klasszikus mese az alapja, ahol a legkisebb király kisasszony úgy szereti az édesapját, mint a könyveket, és meg az olvasás csodálatos, a díszlete nagyon szép bábokkal, nagyon szép nyitható varázskönyvvel, nagyon jó dalokkal, és ez koprodukcióban készül ez a mese, mivel nagyon jó kapcsolatban állunk a Jépuszti Szlovákiai Gyermekszínházzal. Majd egy nagyon klassz kis előadással zárunk egy koncerttel Szarvasváros napján, amely július 23-ára esik, és valóban ez egy olyan közös ünnep, amely a város újra telepítéséhez kötődik. Nagyon nagy koncerttel zárunk, hiszen Kassáról érkezik ide a Döbbenfürth zenekar, akik Beatles-t játszanak. Ez egy olyan híres zenekar, aki New Yorkot is megjárta, és úgy gondolom, hogy ez egy nagy ajándék a magyar közösségnek a szlovák közösségtől. Az előadások természetesen ingyenesek.
0: Idén is lesz közös folklortábora a budakalászi Brojanica és a Deszki Bánát szerb kulturális egyesületeknek. A Morohalmon holnap kezdődő ötnapos táborról Kosznovszki Zoricát, a Brojanica néptánc együttes művészeti vezetőjét Mándit Predrák kérdezte.
4: A táborunk ugyanúgy fog kinézni, mint az előző években. Egy új koreográfiát szeretnénk betanulni, ugyanis minden évben ebben a táborban szoktunk egy közös koreográfiát tanulni. Külföldről érkezik a koreográfus, akinek segítségével ezt elsajátítjuk, kihasználjuk ezt a tábort, hogy a régi koreográfiákat is felelevenítsük, hiszen bármikor lehet az év során egy közös fellépésünk, amikor ezekből a koreográfiákból merítünk. És természetesen sok-sok szabad programmal és közös programmal egy kis csapatépítést is teszünk.
1: Három az egyben, avagy egy vasárnap három fesztivál, ezzel a címmel rendezik meg a Nógrádi Bánkon július 26-án a 60. Nógrádi Nemzetiségi Találkozót, a 30. Magyarországi Szlovákok Országos Folklor Fesztiválját és a 30. Nemzetközi Nógrádi Folklor Fesztivált. Az ünnepélyes megnyitó 16:30 lesz a Bánki tó színpadán, majd a magyarországi szlovákok népviseletét ismerhetik meg a nézők. Ezután tekinthetik meg a szlovák művészeti csoportok gála műsorát. A szereplők Szlovákiából, Horvátországból, Ukrajnából, Ciprusról, Argentínából és Magyarországról érkeznek.
0: A Collegium Croaticum Horvát Diákotthon meghirdette a 2026-27-es tanévre szóló felvételi pályázatát a kollégiumi férőhelyekre. Összesen 14 hely áll rendelkezésre, 8 Pécsett, 6 Budapesten. Pályázhatnak a magyarországi horvát közösséghez tartozó Pécsett vagy Budapesten tanuló hallgatók, akik beszélik a horvát nyelvet. A jelentkezési határidő július 31.
1: Július 28-a és augusztus 2-a között rendezik meg a 33. Petruska tábort, amelyet a Horvát Zsidányi Horvát Katolikus Ifjúsági Vallási és Kulturális Egyesület szervez. Az esemény a gradistjai horvát fiatalok egyik legjelentősebb nyári találkozója.
0: Augusztus 2-a és 7-e között Baranyában rendezik meg a 7. horvát országos vallási tábort. A programra a magyarországi horvát közösségek felső tagozatos tanulóit várják, akik vallási, kulturális és közösségi programokon ismerkedhetnek meg a horvát katolikus hagyományokkal. A tábor helyszíne a Miroslav Kreža kollégium lesz.
1: Augusztus 17-e és 22-e között ismét lesz Kópházán tamburás és néptánctábor. A program minden korosztálynak szól. A résztvevők kezdő és haladó csoportok munkájába kapcsolódhatnak be. A jelentkezési határidő augusztus 1-e.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, több évtizedes hagyomány, hogy az országos szlovák önkormányzat július első szombatján tartja legnagyobb rendezvényét, mindig más magyarországi szlovák településen. Idén már másodízben rendezték meg Tóth Komlóson megújult formában a magyarországi szlovákok kulturális öröksége napját. A helyszínválasztás sem volt véletlen, hiszen az Alföldi Város idén ünnepelte újra telepítésének 280. évfordulóját. A rendezvényen Hrubonyova Iveta és Bencsik János kollégáim is ott voltak.
1: Különböző művészeti csoportok mutatkoznak be itt ma Tóth Komlóson, az ország minden részéből érkeztek szlovák csoportok természetesen. Mit jelent önnek ez a nap? Hollerné Racskó Erzsébet, az országos szlovák önkormányzat elnöke.
2: Mivel én magam is Tóth Komlósi vagyok, és Tóth Komlós ebben az évben ünnepli újra telepítésének 280. évfordulóját, nagyon örülök annak, hogy ezt a jelentős rendezvényt itt tudtuk megrendezni. Úgy gondolom, hogy maga a rendezvényhelyszín is, meg Tóth Komlós, mint település is egy ideális helyszín ennek az eseménynek a megszervezésére, hiszen rendelkezik különböző néprajzi gyűjteményekkel, olyan építészeti emlékekkel, amelyek a szlovák közösséghez köthetők, és művészeti csoportokkal, amelyek egyébként a rendezvények rendszeres fellépői. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy sikerült itt Tóth Komlóson megszervezni ezt a rendezvényt, és annak is, hogy az egész országból érkeztek ide sokan, többen úgy jöttek, hogy vagy egy nappal korábban jöttek, vagy egy nap később mennek haza, és így lehetőségük nyílik arra, hogy egy picit megismerjék a várost is, és maga a rendezvény pedig alkalmat teremt arra, hogy az egyes régiókból ide érkező emberek egy kis időt töltsenek együtt, és nagyon örülök annak, hogy a rendezvénynek most már rendszeresen része a gyermekudvar, ahol gyermekprogramokkal is várjuk a gyerekeket. Idén a színházunk színházi előadással készült, a könyvtárunk különböző játékokkal, és bevontuk a Békés megyei könyvtárat is, akik robotika foglalkozásokat tartottak a gyermekeknek. Hogy igyekszünk a kulturális programon kívül kínálni más programokat is, mármint a színpadi programon kívül más programokat is. A regionális központjaink sátraiban az adott régióra jellemző helyi kultúrát mutatják be az egyes régióknak a képviselői, és úgy gondolom, hogy egy nagyon gazdag, egésznapos programot sikerült összerakni.
3: Minden évben többféle programmal készülünk erre a napra, megszólítva minden korosztályt.
4: Szabados Anna, a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központja igazgatója.
3: A megyei kollégákat kértük fel arra, hogy a most nagyon népszerű robotika foglalkozást hozzuk el, és hogy bemutassuk azt is, hogy ezt a nemzetiségi nevelésben, illetve a nemzetiségi kultúrában is tudjuk hasznosítani ezeket az ismereteket. Azt gondolom, hogy a kultúrának ilyen módú összekötése a jelen technikával egy új módszere lehet a mai pedagógiának.
5: Van egy téma, építünk egy robotot, és be kell programozni, hogy tudjon mozogni, jobbra menni, balra menni, és ilyeneket.
6: És egy munkácsi kép alapján te csinálod a figurát.
5: Igen, ilyen, Lego fajta építésből, igen.
6: Te hanyadikos vagy, melyik iskolába jársz?
5: Harmadikos vagyok, és a szlovák iskolába járok, Békés Csabán.
6: Ti most mit csináltok? Elolvastátok, hogy a 80 család hosszú útja, hogy a Tóth Komlósiak hogy jöttek ide, és mi is mit kell nektek most csinálni?
5: A robotot el kellett vezetnünk. Itt van gömbör, és akkor egy vastag vonalat kellett húznunk, hogy hogy jutnánk el Tóth Komlósig, és utána honttól is kellett húznunk egy vonalat, hogy hogy jussunk el Tóth Komlósig. Utána a robot is
6: eltöntött. Csináltátok már ilyet az iskolában?
5: Nem.
6: De van robotika iskolában?
5: Igen.
7: Kertész Zoltán vagyok, a megyei könyvtár igazgatóhelyettese. Az egyik szervezővel közösen írtak egy történetet, egy rövidített történetet, hogy hogyan vándoroltak a szlovákok Tóth Komlósra. Mi meg hoztuk a kis robotjainkat, amivel ezt a vándorlást térbelivé tudtuk tenni, meg a gyerekeknek akkor egy kis interaktív foglalkozás formájában meg tudjuk ezt mutatni. Van egy szövegértési feladat, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és ebből kell felépíteni utána az asztalt is házakkal, templommal, erdővel, és a robotot meg kell tanítani, hogy merre menjen.
6: Fiúk közben csinálnak maguk egy nagy robotot, összeépítik, mintha a Lego kockákból.
7: Igen, a másik két asztalon pedig, mivel Csabáról jöttünk, ezért Munkácsi Mihály festményeit hoztuk el, amelyeket meg sikerült robotokkal valósítanunk, tehát egy ilyen háromdimenziós térbe kilépett figurák vannak, amik festményeken szerepeltek eredetileg, és megmozdítjuk őket. A feladatuk meg kell építeni a robotot, fel kell programozni, és utána lényegében egy ilyen egyszerűsített formában a festmény megelevenedik.
3: Ezen kívül a programjainkkal próbáltuk megszólítani a felnőtt korosztályt is, tehát muszáj volt, hogy valami kézműves foglalkozást is hoztunk, de itt is nagyon fontos volt számunkra az, hogy kapcsolódjunk a szlovák kultúrához, és saját vászontáskát tudnak festeni a látogatóink, de a szlovák népi motivumokat készítettünk elő a vászontáska festéséhez, tehát felajánlottuk azt is, hogy innen egy tótkomlósi emléket vigyenek magukkal haza, illetve a könyvtárunk logóját is rá tudják festeni erre a vászontáskára. Nem maradhatnak el a kvízeink. Az új kvíz az a tótkomlós kvíz, Komlós történetével kapcsolatos, és hát Szlovákiával kapcsolatos kvízünk is itt van.
8: Mit jelent önnek ez az ünnep?
9: Magyarországi szlovákként az utóbbi időben végig részt vettem ezeken a rendezvényeken, és most való igaz, hogy helyettes államtitkárként képviselhetem itt a minisztériumot, ami nyilván egy új helyzet, de ezt szét tudom választani. Nyilván volt az ünnepségnek egy hivatalos része, és most várom azt, hogy egy a hivatalos rész után egy kicsit szétnézhessek a sátrak között, találkozhassam az ismerőseimmel.
4: Rágyanszky György, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium, nemzetiségi ügyekért felelős helyettes államtitkára.
9: A szlovák nap számomra mindig az a nap, amikor összegyűlik a magyarországi szlovákság, és találkozhatok azokkal a régi ismerősökkel, akikkel ugye a hétköznapok során nem biztos, hogy lenne lehetőségem.
8: Hogyan látja, hogyan változik majd a jövőben Magyarország, a magyar kormány nemzetiségi politikája?
9: Magyarország új kormányának nemzetiség politikájáról azt nagyon érdemes tudni, és leszögezni, hogy nem teszünk különbségeket a magyarországi nemzetiségek között, tehát 13 őshonos nemzetiséget tartunk nyilván tovább is Magyarországon. A nemzetiségi önkormányzatokkal való kapcsolattartás az én feladatköröm lesz, és hát nyilván egy új kormány lehetőséget teremt arra, hogy felülbíráljuk a korábbi bevett gyakorlatokat. Éppen most készülök társadalmi egyeztetést a különböző nemzetiségi szervezetekkel, hogy mit találnának ideálisabb finanszírozási formának.
8: Érdeklődő közönség van, az időjárás kegyes volt hozzánk, hiszen nincs már nagy hőség, de a dátum az nem véletlen, hiszen mondhatjuk, hogy a külhoni szlovákok emléknapjának előestéjén vagyunk, illetve holnap lesz Ciril és Metód emléknapja.
2: Így van. Annak idején még az elődeink, amikor megalakult az országos szlovák önkormányzat, a legnagyobb ünnepünket, akkor Magyarországi Szlovákok Napja néven Ciril és Metód szlovákiai ünnepéhez időzítették, és azután is, hogy ketté választottuk tulajdonképpen egy ilyen formálisabb, hivatalos részre a rendezvényt, amikor átadjuk a kitüntetéseinket és különböző elismeréseinket, megmaradt ez a nap a népünnepének, amikor örömmel találkoznak az egyes régiókban élő szlovákok.
0: A hazai lengyelek a közös történelmi gyökerek előtt tisztelegve június 27-én az anyai ágon lengyel származású Szent László király neve napján ünneplik a Magyarországi Lengyelek Napját, amely minden alkalommal szentmisével kezdődik, majd díjátadóval folytatódik. Az ünnepségen a Gárdi Elektra kérdezte Dávid Máriát, a BEM József Lengyel Kulturális Egyesület elnökét.
10: Mit mit jelent a lengyeleknek ez a nap és Szent László.
11: Örömünnep a Szent László nap, mivel az Országos Lengyel Önkormányzat megalakulása óta a magyarországi lengyeleknek a védőszentje. És hogy mit jelent, a Szent Kinga kórusban is énekelek, és ott magyarul tanultunk egy olyan dalt, amelynek az a címe, hogy Sziklahitű László, és ennek az első versszaka, Sziklahitű László, ki nem ismersz félelmet, légy ereje pajzsa, gyenge szívű népednek. Ingadozó lelkek sok csapással vertek, tőled kérnek védelmet.

0: Én a 10. kerületben, Kőbányán élek, a lengyelebb kerületben, ahol Szent László nevű templomunk van, a Szent László templom, és előtte a lovak királyunknak a szobra. Tehát László király az összefogást, a közösséget, a közösség megerősítését, azokért a célokért, amelyek ma mind elhangoztak, hogy a fiataloknak is, az egészen kicsi gyerekeknek is átadjuk a lengyel nyelvet, a kultúrát, mindet jelenti ez az ünnep.
1: És a mai kor emberének mi az üzenete?
0: Én úgy vélem, hogy a rendíthetetlenség. Méltán büszkék lehetünk rá, mi magyarok és lengyelek, mert ugye Krakóban nevelkedett, és 8 éves koráig inkább lengyel volt, mint magyar. Az akkori híres krónikaíró azt írta, hogy minden vonásában lengyel. Ugye lengyel volt az édesanyja, ezt sokan nem tudják. Hát nagyon szépen példázza valóban a lengyel-magyar barátságot, meg az összefogást is.
2: A magyar-lengyel közösség hosszú éveken át tartó lelki gondozásáért, valamint a lengyel kultúra népszerűsítését és a két nemzet közötti barátság erősítését célzó tevékenységéért a lengyel personális plébánia plébánosát, Krzysztof Gzselek atyát, az országos lengyel önkormányzat Szent László díjjal tünteti ki.
0: A plébános atya lebilincselő, ahogy beszél, nagyon szépen, nagyon tagoltan, nagyon oda kell figyelni a prédikációk alatt. Felvértezve megyünk, ezt teljesen őszintén mondom, a misék után, és olyan, mint egy családfő számunkra.
2: A lengyel közösség integrációjáért és a lengyel kultúra magyarországi népszerűsítéséért végzett sok éves gyümölcsöző munkájáért az Országos Lengyel Önkormányzat magyarországi lengyelekért díjban részesíti a Fullár házaspárt, azaz Alina Fullárt és Gyula Fullárt.
0: A Fullár házaspár velük együtt énekelünk a Szent Kinga kórusban. Alina volt először a kórus vezetője, majd átvette Gyula, és 10 évig volt a kórus vezetője. Mindketten játszanak a mi színjátszó csoportunkban, és végtelen odaadással. És Alina egy nagyon szerény ember, de hogy hogyan át tud lényegülni egy-egy színházi előadás alatt, ő volt például a kígyó a Kis Hercegben. Egyszerűen nem hittem el, nem hittem, hogy ő az a szerény, kedves, csendes lény. Gyula meg rendkívül sármos, ő egy magyar színjátszó csoportban is játszik, és ami elképesztő, hogy ők hogyan tudnak táncolni együtt. Ők olyan példakép valamennyiünk számára. Alina ezt úgy fogalmazta meg, hogy Gyula a legjobb barátom is. És ez nyilván kölcsönös.
3: Az Elekiek 17. világtalálkozóját idén július 31 és augusztus 2-a között rendezik meg a Békés megyei városban. A kulturális forgatag, hagyományos felvonulás és koncertek mellett bemutatják a templom téren álló díszkút történetét is, amely egykor a fiatalok találkozóhelye volt. Az 1894-ben fúrt díszkút közepén eredetileg egy Neptun szobor volt, de azt 1938-ban letörték. Ennek a helyére került a ma is látható sváb népviseletbe öltöztetett eleki lányról mintázott szobor. A kútról a legtöbb elekinek, így Báth Györgynek is van valamilyen története. Bauer Ádám összeállítása következik.
4: Van egy személyes történetem. Gál Gyuri bácsi, nagyon sokan ismerik, hisz itt táncolt az Eleki együttesbe, és a népművészet mestere volt, és az ő lakodalma volt. De hát én még akkor kisrác voltam. Elmentünk a templomhoz, és én megszomjaztam. Aztán elmentem vizet inni, és hát beleestem a vízbe. Úgyhogy az én lakodalmam így ért véget, hisz annyira szegények voltunk, hogy akkor nem volt másik ruha. Hazavittek, és akkor kész. Én befejeztem a lakodalmazást.
5: Mondja Báth György, az Eleki Román Hagyományőrző Egyesület elnöke, a népművészet mestere, akinek a 90-es években munkája által volt megint dolga a kúttal.
4: Megkértek bennünket, engem és az öcsémet, mert mi már ugye 1967 óta együtt dolgozunk, és mind a ketten kőfaragók vagyunk, hogy pucoljuk át ezt a szép szobrot a talapzatával együtt, és a betűket is újítsuk föl, aranyozzuk le. Nagyon nagy boldogság fogott el, hogy ezt mit csinálhatjuk. a bátytestvérek. Tehát kellett utolni magát a szobrot, amely Regés Anus néni ábrázolja fiatal korába, és eredeti sváb viseletben van egy kantával és egy virágcsokorral a kezébe.
5: A már emlegetett Gál Gyuri bácsi egy korábbi interjúban mesélt a kút történetéről, arról, hogyan került oda a ma is látható szobor. Gyuri bácsi kőművesként arról is beszélt, hogy az Eleki kúthoz nagyon hasonlít a romániai Otlakánfurt kút.
6: Ezt a fontőne, kari csára sékál a lecse silahod lakan madaké merlaramnye, tia ugyan maka tőt a sékpakum illa lecse.
7: Da, aici fontőne lângă biserică.
6: Da, da, ce este la noi. Mult orlukrat nyenci pakul.
8: Régi sváb szokás volt a bőtközi ünnep. A húsvét előtti 40 napos tilalmi időt szakították meg ezzel néhány órára úgy, hogy megülték a bőt közepét, egy kis vigassággal emlékeztek meg arról, hogy túl vannak a felén. Az eleki sváb legények ilyenkor megkoszorúzták a falu kútján lévő Neptun szobrot, egy tojás héjfüzért akasztottak a nyakába. Így ment ez évről évre, míg nem 1938-ban megtörtént a baj. A szobor ledőlt, ripityára tört, a kút pedig dísz nélkül maradt. A legények elmentek a falu bírájához, elmondták neki, mi történt, és vállalták, hogy faragtatnak egy másikat az összetört szobor helyére. De a bíró azt javasolta, hogy ha már így alakult a dolog, ezután ne a tengeristen díszítse a kutat, hanem egy népviseletbe öltözött eleki lány alakját faragtassák ki. A bíró jó barátságban volt a helybéli földműves, Regős családdal, ahonnan kértek egy népviseletes fényképet, amit a szobor

0: kapukából kiöntötte a vizet, és akkor elment a kútra, csak az, hogy találkozzon ott a fiúkkal, mondjuk, hogyha a lány öntötte ki a vizet.
1: Rézi kútként ismerik ezt az ártézi kutat, amelyik ma is létezik. Honnan jön ez a név, hogy Rézi?
0: Én is csak hallomásból tudom, meg olvastam is. Azt konkrétan nem tudom, hogy most miért Rézi lett, hisz Annus néniről mintázták az egészet, és ennek a története az, hogy nem is volt otthon Annus néni, és megkereste az a kőfaragó az édesapját, és az édesapja adott egy képet a kőfaragónak, és erről a képről formázta meg ezt a Rézi szobrot. 16 éves lehetett akkor Annus néni azon a képen, és hát ez egy gyönyörű emlék magának a családnak is, hogy hát az ő hozzátartozóik van ott. Hát ugye ő már elment ugye a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején, úgyhogy őróla mintázták ezt a szobrot.

0: A budapesti Aquincumi Múzeumban nyitották meg az utolsó rakomány, a piruzi késő római kori hajóroncs és Aquincum kereskedelmi kapcsolatai című kiállítást. A tárlat horvát-magyar együttműködésben valósult meg, és olyan régészeti leleteket mutat be, amelyek az észak-adriai kikötők és az ókori Aquincum közötti kereskedelmi kapcsolatokról tanúskodnak. A kiállítás megnyitón Mladen Pesittyel, a Zárai Nemzetközi Víz Alatti Régészeti Központ igazgatójával, valamint Tóth János Attilával, a Budapesti Történeti Múzeum víz alatti régészével, Pavlekovics András beszélgetett.
1: Horvátországban ezeknek a lelőhelyeknek a nagy részét már az 1960-as évek végén, illetve a 70-es években ismerték, amikor a búvár régészet tulajdonképpen elkezdődött. Azonban a feltárások hosszú időn át elmaradtak, elsősorban forráshiány, szakemberhiány és egyéb körülmények miatt. Ezek a projektek tulajdonképpen új lendületet adtak a kutatásnak. A lelőhely ismert volt, de a mi kutatócsoportunk csak 2012-ben azonosította újra, majd 2014 és 2017 között teljes körű régészeti feltárást végeztünk a hajóroncsnál. A kiállításra a víz alatti régészek is elkísérték önöket? Igen, a teljes kutatócsoport jelen van, amely a feltárásokat végezte, és a központ munkatársaként dolgozott. Jó magam is víz alatti régész vagyok, ma már más beosztásban dolgozom, de akkor én is annak a csoportnak voltam a tagja, amely ezt a hajóroncsot kutatta. Mit láthat a közönség a kiállításon? Milyen tárgyakat sikerült megmenteni? Sajnos ezeknek a lelőhelyeknek a jelentős részét az évek során kifosztották, különösen azokat, amelyek sekély és könnyen megközelíthető helyen találhatók. A régészek számára ilyenkor gyakran már csak az marad, hogy a mélyebb rétegek feltárásával próbálják megmenteni azt, ami még érintetlenül fennmaradt. A mostani kiállításon elsősorban a hajó rakományához kapcsolódó leleteket mutatjuk be. Ezek között túlnyomorészt tunéziai területről származó amforák, a hajó legénysége által használt kerámia edények, valamint néhány különleges, érdekes tárgy látható. Ezek közül kiemelkedik egy ólom mélységmérősúly, amely rendkívül

0: Rendkívül ritka lelet, pedig az ókori hajózás egyik alapvető navigációs eszköze volt. Segítségével nem csak a víz mélységét, hanem a hajó haladási viszonyait és a tengerfenék jellegét is meg tudták határozni. Így a hajósok pontosan felmérhették, hol és milyen módon érdemes horgonyt vetni. Horvátország a víz alatti régészet területén nemzetközi szinten is az élvonalban tartozik. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Horvátország a világ 5-10 vezető országa közé tartozik a víz alatti régészet területén. Ebben fontos szerepet játszik, hogy a kulturális minisztérium mellett más finanszírozási források is támogatják a kutatásokat. Emellett pedig kiváló szakembergárdával rendelkezünk. Csak Zárában 3 olyan intézmény működik, amely víz alatti régészettel foglalkozik. De Zágrában, Splitben és Pulában is számos szakember dolgozik ezen a szakterületen. Ennek köszönhetően jelentős tudományos eredményeket tudunk felmutatni. És a horvát víz alatti régészet nemzetközi elismertségnek örvend.
1: Puli, tako da čitav niz podvodnih arheologa koji se bave aktivno sa istraživanjima, tako da imamo i brojne rezultate.
2: Szakvinkumi múzeumnak, a budapesti történeti múzeumnak én azt gondolom, hogy több évtizedes múltja van Horvátország irányába. Ott a 2000-es években elindult, és azóta egyébként konferenciákon rendszeresen szoktunk találkozni a kollégákkal, de ez az első alkalom, hogy közös kiállításunk van, és hát pont erről a csodálatos hajóroncsról.
3: Covid ezt meghiúsította, és csak most került erre sor.
2: Igen, ugye a pandémiának köszönhetően sok projektet el kellett halasztani, de azt gondolom, hogy gyakorlatilag egy 1500 éves hajóról beszélünk, tehát ez az egy pár év csúszás, ez nem probléma. Viszont most, hogy elindult és fokozatot váltott az együttműködés, én biztos vagyok benne, hogy lesznek majd magyarországi leletek kiállítva Horvátországba, illetve a közös kutatások, amik egyre egyébként volt példa, mert a Dráva mentén, ugye, mert egy határfolyó a két ország között, a Dráva Tamásinál egyébként pont az Adari központtal már a 2000-es évek elején, 2004 és 2010 között már volt egy nagyon jó tudományos kutatási együttműködésünk, de remélem, hogy ez kap egy új lendületet, és nagyon szép projektjeink lesznek, mind Horvátországban, mind Magyarországon. Az Európai Unió erre nagyon jó keretet biztosít számunkra. Igen, igen, nekünk ugye nincs tengerünk, tehát mi hátrányban vagyunk, mi a folyókba és a tavakba kutatunk. Annyival nehezebb, hogy rosszabb a látótávolság, illetve a folyókba sodrás is van, ezért hát nincsenek ilyen látványos eredményeink, de azért nálunk is vannak egyébként hajóroncsok, cölöpök, cölöpszerkezetű építmények. Épp a kiállítás előtt volt lehetőségünk az adari kollégákkal egy kicsit átbeszélni, hogy éppen ki merre kutat, és találtunk egyébként olyan közös pontokat, tehát akár a Duna horvátországi szakaszát, vagy ott a kisebb folyókat, tehát a Száva, Dráva vidékén, amit ők is egyébként szeretnének kutatni, és nagyon jól bevehetnénk közös projektbe.
4: Az utolsó rakomány című kiállítás október 25-éig látható a Budapesti Aquincumi Múzeumban.

0: Ötnapos folklortábor tartott Nemesnád udvaron a Veszeli Szántóbcsáni Hagyományőrző Egyesület, amely idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A jubileumi műsor augusztus 15-én lesz Hercegszántón. Mándig Predrág járt a táncosoknál, és ott elsőként László Martin Krisztofert, az Egyesület művészeti vezetőjét kérdezte.
1: Legyen egy gyors vállás a Ladicsinkbe, jó? Jó? A fiúk mindenki oda megy át a másik oldalra, mert onnan kezdünk. Itt énekelni fogok az elején, amit most majd elindítom, jó? Fiúk jönnek majd be, és akkor úgy fog elindulni a munka.

Próbáljuk nem elhúzni az időt, ugye, de hát egy évfordulóból kiindulva azért ez mindig két órás, és plusz próbáltunk úgy összeállítani egy ilyen kompozíciót, amivel az elmúlt öt évben igazából fölléptünk, és láthattak minket ugye a nézők, hallgatók. Most lesz egy sárközi táncunk, amit a tavalyi évben tanultunk ugye Herceg Szántón a táborban. Lesz egy Vladicsinhán, Boszilegrád, Boszilegrádszka Krajiste, Knyinane, illetve a szintén tavaly megszerzett koreográfiánk a táborból, a Pomnisli nevezetű koreográfia. A tavaly megtanult tánc az azért nem egy ilyen finoman emészthető, hogy így fogalmazzak. Tánc, hát a Szávai József koreográfus nagyon jól megcsinálta ezt a táncot, úgyhogy hát bele lehet adni apait, anyait, úgyhogy ezzel az öttel készülünk. Pluszban lesznek ugye az évfordulón retro csapat. A korábbi táncosok ugye idézőjelben senior táncosok visszajönnek, úgyhogy ők is fognak majd még táncolni. Kettő koreográfiával, ha minden igaz, és lesznek még Nagy Baracskáról, szintén nagyon jó kapcsolatot ápolunk az ottani táncegyüttessel, illetve a vezetőkkel is, és hát ugye a Pécsi Tanács, ugye a tavalyiből fakadólag kialakult kapcsolat, azt így próbáljuk tartani valamilyen szinten, és akkor így őket meghívtuk az idei évfordulónkra, meg hát ugye a zenészek lesznek még ugye így kiegészítve a műsorodőt, ugye az öltözés miatt azért szükséges az idő, de hát rajta vagyunk, hogy ne legyen annyira nagyon hosszú, úgyhogy igazából maga a tábor most erre a két koreográfiára főként, ugye mert azért a többi táncot azt ugye táncoltuk már korábban, tehát fel is léptünk vele többször, több helyszínen, itt inkább ugye erre ment ki, hogy tényleg pontosítsunk minden lépést, hogy kinek, hova, merre, meddig legyen a menete, úgyhogy ez most a koncepciója igazából a tábornak.

0: Azt hiszem, hogy Schindler Zsuzsinak is a társaság többi tagjainak egy kicsit kellemesebb. Itt Nemes Nádudvaron, mint mondjuk Baján lett volna, vagy talán Herceg-Szánton, mert mégiscsak egy klimatizált helyiségben tartják a próbákat, és gyakorolják azokat a koreográfiákat, amelyeket majd előadnak augusztus 15-én, a jubilómi esten. Mennyire megterhelőek a próbák?
1: Szerencsére sikerült itt a klimatizált teremben próbáljunk az idei tábor felkészülésünkön az évfordulóra, sokkal könnyebb ebbe a 22 fokba. A 2-3 óra tánc így is megterhelő, de könnyebb, mint a 40-be. Első nap egy 3 órás táncpróba után vagyunk, a következő napokra is egy 3-3 órás etapot tervezünk, de délbe egy kis siestát kap az összes táncos, és egy 2 óra pihenő belefér mindenkinek, este pedig a szórakozás bizonyos mértékig a másnapi próbára való rákészülés, csapatépítés. Most már több figyelmet fordítunk, hogy egyéb programokat is szervezzünk együtt, például sportprogramot, vagy egyéb kikapcsolódást, hogy még jobb össze tudjunk kovácsolódni itt az új tagokkal is.
0: Új tagok vannak, sikerült őket beépíteni az új, illetve a régi koreográfiákba is?
1: Úgy látszik, hogy van érdeklődés a fiatalok köréből, pár új tagunk van, elég fiatal, 20 évesek. Én úgy látom, hogy sikerült a társaságba beépüljenek, jól érzik magukat, mi pedig zárkoztatjuk föl őket a táncba.
0: És biztos vagyok benne, hogy mint nekik, úgy önöknek is nagy kihívás lesz majd ez a 40 éves jubileumi évforduló. Van már egy kis lámpaláz, vagy az még odébb van?
1: Hát azt még odébb tartogatjuk a lámpalázat, addig még sok a munka és a teendő, de nagyon várjuk, azt gondolom, hogy nagy teljesítményt le kell tegyünk majd, hogy összejön a műsor, de mint ahogy az eddigi években is, így azt gondolom, hogy 40 éves is rendben meg lesz.

0: a folklórtábor után lesz-e még egy újabb közös felkészülés a jubilómi estre, vagy pedig a folklórtábor volt tulajdonképpen a fő próba, ha szabad így kifejeznem magam.
1: Mondhatjuk, hogy ugye ez a fő tábor, de találkozunk még egyébként július végén lesz még egy ilyen, hát nem tábor, egy ilyen hétvégénk igazából, amikor szintén mindent így összehozunk, illetve lesz egy zenekaros próba, ami majd az előadás előtt lesz, ugye a 15-e előtt két nappal azt hiszem, vagy egy nappal. Valahogy így megpróbáljuk, ugye az Zora zenekar fog minket kísérni, és akkor velük együtt fogunk majd akkor így lepróbálni, meg hát ugye a retro csapattal így közösben.

0: Hosszú évek óta rendezik meg Pécsett a Nyáresti térzenék programsorozatot a Pécsi Német Önkormányzat és a Nikolaus Lénau Egyesület szervezésében. Múlt vasárnap Sultes Gábor kollégánk járt a Véméndi Fúvós zenekar koncertjén, és a Lénau Egyesület elnökét, Flódung Jánost kérdezte a programsorozat történetéről, valamint az idei fellépőkről.
1: Hát még a 80-as évek végén, 90-es évek elején történt az első gondolat, akkor született meg. Ugye azok, akik a Lénau Egyesületet alapították annak idején, ők gondolták azt, hogy a környékbeli, akkor még sokkal több sváb zenekar számára lehetőséget nyújtsanak arra, hogy a városban, Pécs városában és a központban egy koncertsorozat keretében megmutathassák magukat, és kisebb-nagyobb megszakításokkal, de ez azóta működik. A Covid idején volt egy kis szünet, illetve a helyszín változott, most ez a második évünk, amikor a Lénához udvarában van maga a rendezvény.
2: Úgy tűnik, hogy azért van még elég zenekar itt Baranyában, hiszen sikerül megtölteni ezt a 10-12 hétvégét.
1: Igen, ugye a Covid idején volt egy ilyen mélypont szerintem, akkor talán kevesen is voltak, de most megint kezd felfutni, és most megint jönnek olyan zenekarok is vissza, akik a Covid előtt még voltak, akkor megszűntek, vagy hát leálltak egy kicsit, és újra kezdték. Tehát most tényleg az van, hogy nem az, hogy mi válogathatunk, hanem megpróbálunk azért igazságosan mindenkit meghívni, és akkor ha valaki kimarad idén, akkor az ő jövőre sorra kerülhet.
2: Említetted te is már, hogy több helyszínen rendeztétek már meg ezt a rendezvényt, de nekem úgy tűnik, hogy a Lénauházban talán megtalálta az otthonát.
1: Igen, két legyet szeretném, egy csapást ütni a Lénauház, és most egy éve, másfél-két éve nyitotta újra a kapuit a feljutás után, de szeretük volna egy olyan rendezvényt, nagyobb rendezvényt is idehozni. Mindamellett, hogy azért itt hetente történik is valami egyébként magában a házban. Egy hete még egy gyerekző zsivajtól volt az egész ház, hiszen itt volt egy tábor. Tehát, hogy próbálunk meg olyan rendezvényeket is idehozni, és ez a legnagyobb, amit itt rendezünk minden nyáron. Most a múlt hét tapasztalataiban kiindulva kellett még újabb 20 padot is hoznunk ide, hogy mindenki, de még így is most sokan többen állnak. Tehát, hogy ugye ma a Vémént van, Vémént szokott, itt szoktak legtöbben lenni általában, ez a tapasztalat minden évben, de a múlt héten is a babarcéknál is rengetegen voltak, sokan álltak, és akkor ezért kellett rögtönöznünk és új padokat hoznunk.
2: Két zenekart említettél is már az idei felhozatalból, kik jönnek el az idén a Nyáresti térzenékre?
1: Ugye, hát ha hagyományosan, akik szoktak is mindig jönni, most valószínűleg ki fogok hagyni egyiket, de a Schnapps Kapelle lesz jövő héten, de az Áltekem már rád, ugye minden évben felszokott lépni. Magyar Szék is újra van, azt mondta, tavaly kimaradtak, de előtte egy éve voltak. Tehát, hogy jönnek azért azok, akik Brown Air Musicanten is lesz. Tehát, hogy akiket szoktunk venni, Villány újra bekapcsolódott, ugye ők is kiadtak egyszer egy-két évet. Tehát, hogy próbálunk megkeresni, ugye ez úgy történik, hogy ők is keresnek bennünket, illetve itt az irodában a két hölgy az, akik tartják velük a kapcsolatot, és megpróbálják őket megszólítani, és akit megszólítunk, által mindenki örömmel jön.
2: Jellemzően magyarországi német fúvószenéről, népzenéről van szó minden esetben?
1: Igen, ezt ragaszkodtunk. Ugye egy pár éve volt egy több felvetés is, hogy esetleg énekeseket, szólóénekest, vagy dúókat hívnak meg maguk mellé, és akkor vitánk is volt azokkal, akik ezt szerették volna, hogy mi ragaszkodnánk ahhoz, amit ahogy kitalálták annak idején a mi elődeink, hogy akkor ez maradjon. Gyakorlatilag olyan szinten működik ez, hogy a múlt héten a babarciak voltak itt, és a fele koncertjük az egy mostani babarci zeneszerző által írt műveket játszottak, és nagyon nagy sikere volt. Szerintem ők ebben az évben nagyon magasra tették a mércét a többiek számára is.
2: Hogyha a közönséget nézzük, akkor jellemzően kik azok, akik helyet foglalnak itt a padsorokban most is?
1: Hát valószínűleg azok elsősorban, akik már járnak több évtizede, de hát mindig vannak a zenészekhez kapcsolódó különböző családok, illetve hát a Pécs német hajkú lakosságából is ezért elég sokan jönnek, középkorúak, és hát fiatalok is vannak egy-ketten, és akkor ilyenkor jön az unoka is, egyszer-kétszer, hát hogy van jellemzően, ez minden korosztályt érint. Ez egy például olyan alkalom, amikor minden generáció valamilyen szinten képviselve van, nem csak a közönségben, hanem a zenekarban is, itt is látom fiatal koffalével járó diákokat és egyéb résztvevőket is.
2: Hogyha valaki kedvet kapott ahhoz, hogy eljön erre a rendezvényre, akkor azért mondjuk el az adatokat, hogy mikor kell és hol kell jönni.
1: Még július-augusztus hónapban minden vasárnap este 6-tól 7-ig, azért látszik, hogy nagy az érdeklődés. Eddig az idő is nagyon jó volt, mert ugye múlt héten is azért meleg volt, de nem volt olyan meleg, most ma is szerintem azért jár a szél. Reméljük, hogy ez így is marad ezen a nyáron.
0: A Pécsi Lénauház udvarán ma este a Schnapps Kapelle vendégeskedik. Tőlük szól a következő polka.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júliusban a harmadik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a magyarországi szlovákok kulturális örökségének napjáról és a magyarországi lengyelek napjáról. Az Eleki főtéren álló díszkút történetéről, az Óbudai Akvinkumi Múzeum horvát-magyar kiállításáról, a Veszeli Szántovcsáni Hagyományőrző Egyesületről, valamint a pécsi nyáresti térzenék programról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Mese városomról. Rosztislav Bratuny ukrán költő verse. Fordította Tandori Dezső. Magas váram mered az éjbe. Három árbócos felhővitorlás, leszállnak holt kötélhágcsón kosaraikból az álmok, elindulnak, járják a várost, lakásokba surrannak be, mint az éj ős vándorai, mint a borzas kóbormacskák, mondjuk az alvó fejeken ringatják az álmodókat dorombolva, messzi utakról mesélnek, suhanó tengeri szélről, elcsöndesült csatatérről, teljesül vágyakról. Első szerelmük fölidézik, védenceiket így becézik, egy macska kivételével. Ő ezen az éjszakán elaludt a városháza oroszlánjánál. Álmát az vigyázza.
1: Közreműködött Kajtár Róbert színművész.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.